0: five, nine, brown eyes.
1: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Főleg zene.
1: Fan FM Rádió.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
3: Fun FM.
0: Fülig zene.
3: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM. Fülig zene.

0: csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.
5: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
6: Főleg zene.

0: FM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: what's up? I'm Zedder.
1: Post Malone.
2: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
3: Megállás nélkül. Van FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Van FM.
4: Van FM Rádió.
3: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgató.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a székútján, kezdődik az árusok és a kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a székútján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben, este 7 óráig pedig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kájoni János, Taproca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani. A pünkösdi búcsúra Csíkszeredába délről érkezőknek azt javasolják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet. A 4-sávos út ezért 2 sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök. A Szentlélek felől érkezők számára javasolják, hogy a Megyei út mentén hagyják járműveiket egészen a város bejáratáig. A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára. Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a Csík-Csomortáni, Csík-Pánfalvi és Csík-Delnei mezei és megyei utak mentén is lehetőség lesz parkolásra. Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtt és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. A különböző településekről szekerekkel érkezőket. A szervezők arra kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják. A Menasági irányból érkezők Kígyóspusztán, a Csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban, a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen. Réteges öltözetet, kényelmes cipőt és elegendő folyadékot ajánlanak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra érkezőknek a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház szakemberei, akik a búcsú idején a helyszínen is biztosítják a sürgősségi egészségügyi ellátást. A mentőpontok pedig a Kecs templom mellett is a Nyeregben állomásoznak. A sürgősségi betegellátó egység orvosai és asszisztensei, valamint a katasztrófavédelmi felügyelőség sátrai mellett a Hargita megyei mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai is jelen lesznek. A szakemberek arra kérik a zarándokokat, hogy az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözzenek, vigyenek magukkal esőkabátot, de a nap ellen kalapot is. Válasszanak kényelmes cipőt, sport vagy túracipő viselése ajánlott, a szandál vagy a csúszós talpú lábbeli könnyen balesetveszélyessé válhat a meredekebb szakaszokon. A krónikus betegséggel élőknek ajánlott magukkal vinniük a szükséges gyógyszereket, emellett minden résztvevő számára nélkülözhetetlen a megfelelő folyadék és élelmiszer utánpótlás. Az ortopédorvosok arra kérik a búcsúra érkezőket, hogy lehetőség szerint a kijelölt útvonalakat használják, és kerüljék a füves ösvényeket, különösen esős idő esetén, amikor a talaj csúszóssá válhat. Emellett azt ajánlják, hogy a helyszínre érkezők előre tájékozódjanak a mentőpontok elhelyezkedéséről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részlegesen felszakadozik a gomoly felhőzet, de nem szűnik meg teljesen, további záporok, zivatarok kialakulásának lehetősége. Esőzések környezetében helyenként akár viharossá fokozódhat a szél, és villámok kialakulására is számítani kell. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-9 fok közé csökken, napközben a csúcsérték akár a 18-21 fokot is elérheti.
0: a hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozék szerkezettel 275, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
7: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezonnyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistán Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: Lackó, te milyen jól festesz?
3: Vakolok főnök, de kösz.
2: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
3: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
4: Reklámot hallottak.

0: legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.
1: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 54.

0: Kotyogó. A hét törpe közül Szundit kedvelem leginkább. Kotyogó.
1: Remélem, hogy Szundi is ébren van már, nem másért, de jön a horoszkóp sok-sok érdekességgel a hétvégére, és kár lenne lemaradni róla. Ön általában szereti megváltani a világot, kedves Kos, de vannak olyan napok, amikor jobb, ha csak csendesen meghúzódik a háttérben. Ez egy olyan nap. Egy régóta húzódó ügyére ma gyors megoldást találhat a Bika, bár egy kissé erőltetnie kell a dolgot. A gyorsaság anyagi előnyökkel is járhat, ami szintén inspirálja. Furcsán hangzik, de ma tényleg boldogan veti bele magát a munkájába az ikrek, mert nem csak sok az, amit el kell végeznie, de élvezi is, amit csinál, és boldoggá teszik az eredmények. Aztán itt van a rák, a szerelemben és az üzleti életben is sikeres lehet, még a külfölddel is szerencséje lehet. Ha mostanában indul el egy utazásra, akkor biztos lehet benne, hogy az nagyon jól fog sikerülni. Csak akkor engedje az oroszlán, hogy az érzései a hatalmába kerítsék és eluralkodjanak rajta, ha azok alapvetően pozitív és jó érzések. Sajnos a kiegészítő jegyében járó Plutó miatt könnyen lehet, hogy dűbe jön. Eddig talán tartózkodó vagy egyenesen félénk volt a szűz, most ez megváltozhat. Ha régóta érez már plátói szerelmet valaki iránt, ne habozzon végre ki is mondani az érzelmeit. A múlt különös jelentőséget kaphat a mérleg életében, de neki muszáj a jelenre, a jövőre koncentrálnia. Egy nosztalgikus emlékként felbukkanó emberben sem szabad többet látnia, mint azt nosztalgikus emléket. A pénzügyekkel valószínűleg a közös pénzügyekkel kapcsolatban érheti ma kisebb fajta megrendülés a Skorpiót. Egy biztos, ma sem kell tőzsdéznie, sem hitelt felvennie, sem szerencsejátékot folytatnia. Nem érdemes, és nem is kell. Nyilas, a szavak, a beszélgetés, a kommunikáció egyre nagyobb szerepet kap az életében, ezért fontos is lenne fejlesztenie az ilyen képességeit. Jókedvűen indul a Bak napja, talán azért is, mert már előre érzi, hogy a szerencse rá fog mosolyogni. Vízöntő egy barátja, akinek oly sokat segített a múltban, most önnek lehet a segítségére. Na habozzon hát, kérjen és az illető adni fog. Aztán itt van a halak, a mosolya ma sokakat meggyógyíthat. Akkor is, ha ön nem hivatásos bohóc doktor, tehát valamit embertársai lelki egészsége érdekében a mai napon mindenképp megtehet.
0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, míg Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

Tedd le a telefont és figyelj ránk! Ez itt a valódi felbontás és az igazi hangerő. Kotyogó a Fan FM-en.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Átalakítaná a kórházak finanszírozását és működését az Egészségügyi Minisztérium új reformcsomagja, jelentette be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. A tárca szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb egészségügyi reformjáról van szó, amelynek célja, hogy a finanszírozás középpontjába a betegek és a tényleges ellátás kerüljön. Az új rendszerben a kórházak finanszírozása már nem ágyszámhoz, hanem az ellátott betegek számához és az elvégzett szolgáltatásokhoz igazodna. Cseke Attila szerint ezzel megszűnne az a gyakorlat, amely hátrányosan érintette a több beteget ellátó nagyobb teljesítményű kórházakat. A reform része a kórházi struktúrák rugalmasabb átétele és az ágyak megyei szintű újraleosztása is a helyi szükségletek alapján. Emellett csökken a kórházi osztályok létrehozásához szükséges minimális ágyszám. A jelenlegi 25 helyett már 23 ágyal is létrehozható egy osztály. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerint az új rendszer alapján a kórházak több mint 98%-a kedvező finanszírozásra számíthat 2026-ban. Nikus Ordán államelnök csütörtökön megtámadta az Alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barna medve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében. Az államfő szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgáló egyéb megoldások nem elégségesek. A törvény ebben a formában európai szabályokat sérthet, említette az elnök. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy bár a jogszabály tiltja a 2 év alatti bocsokat nevelő anyamedvék kilövését, ennek megszegése esetén nem ír elő szankciókat, és ezzel a törvény már nem minősül kötelező jogi normának, hanem pusztán erkölcsi ajánlássá válik. Nikus Ordán szerint ugyanakkor a 859 példányra vonatkozó országos szintű kvóta jóváhagyása, egy digitális vagy valós idejű monitoring rendszer, például a vadgazdálkodási kerületek kezelői és a hatóságok számára egyaránt hozzáférhető adatbázis hiányában lehetetlenné teszi a megszabott felső határ betartását és több példány kilövését tenné lehetővé. Hargita megye tanácsa idén 350 ezer lejt különít el az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására. A visszanemtérítendő finanszírozásból képzéseket, megelőző programokat, versenyeket, tapasztalatcseréket, valamint védőfelszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzését lehet fedezni. A pályázatokat június 15-éig lehet benyújtani. Hargita megyében jelenleg 65 önkéntes tűzoltó szolgálat működik, ezek jelentős része évről évre pályázik a megyei támogatásokra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra lehet számítani, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, illetve esőzések környezetében a szél is megélénkül. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Május 22-e van, péntek, 8 óra múlt 4 perccel. Félix zenékkel köszöntöm Önöket, én Günther Ottó vagyok, bízom benne, hogy a kávé a kéz ügybe van készítve, és csaphatunk a lovak közé. Na persze, nem fogjuk a hámot elszaggatni, de tény is való, hogy pénteken is rendesen, becsületesen dolgozni kell, még úgy is, hogy hosszú hétvége közelít.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rimszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rimszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Reklámot hallottak.

0: A legszerencsésebb mesehős Csipke Rózsika. De aztán a herceg felébresztette.
1: Kotyogó. Nem csak a Csipke Rózsikáknak ideje most már talpon lenni, hiszen 4:09 volt 3 perccel. Jó reggelt kívánok! Május 22-e Szent Rita ünnepe, így értelemszerűen a Rita, illetve Júlia nevet viselő hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 167 éve született Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője. 147 éve Ferenc József jóváhagyta a magyar nyelvoktatását. 41 éve 1985-ben a Videóton legyőzte a Real Madrid csapatát. 571 éve 1455-ben Angliában kezdetét vette a rózsák háborúja. 397 éve 4. keresztély dán királya lübeki békében semlegességet vállalt és kilépett a háborúból. 243 éve született William Sturgeon, angol fizikus, az elektromágnes feltalálója. 213 éve született Richard Wagner, német klasszicista zeneszerző. 198 éve született Albrecht von Graefe, német szemorvos, a modern szemészet első megalapítója. 159 éve Kossuth megírt a híres Kasszandra levelét, amelyben a kiegyezés ellen tiltakozott. 151 éve a megalakuló németországi szocialista munkáspárt elfogadta a Marx és Engels által megfogalmazott programot. 120 éve született Nyíregyházán Gádor Béla, író, újságíró. 119 éve született Laurence Olivier Golden Globe díjas és Oscar díjas Shakespeare színész és rendező. 104 éve 1922-ben először énekelték a székely himnuszt. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve egy remek ajándékdal. Természetesen a bejátszás lényege, hogy ezzel a dallal köszöntjük mindazokat a hallgatóinkat, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak.
2: FM Rádió, Fülig Zene!

0: Ma van a nemzetközi Sherlock Holmes nap lévén, hogy mint korábban említettem, Sir Arthur Conan Doyle, a zseniális detektív szülőatya éppen ezen a napon született 1859-ben, így a világ krimi rajongói egyszerre ünneplik az írót és a popkultúra legikonikusabb nyomozóját. A nemzetközi Sherlock Holmes nap elsősorban, mint említettem, Sir Arthur Conan Doyle emléke és a zseniális detektív kulturális öröksége előtt tiszteleg. Nem csak egy fiktív karaktert ünnepel ilyenkor a világ, hanem mindazt, amit a krimi műfajának és a modern popkultúrának adott. Érdekességként említem, hogy gyakorlatilag már egy Sherlock jelenségről beszélhetünk. Holmes volt az egyik legelső olyan popkulturális karakter, aki köré hatalmas modern értelemben vett rajongói bázis, azaz fandom épült. Amikor Arthur Conan Doyle 1893-ban egy novellában megölte a detektívet, a közfelháborodás és a gyászruhaviselés akkora volt, hogy a szerző kénytelen volt később ismét feltámasztani.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Van FM, Csíkszered a saját hangja.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Padoden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Padoden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősül.
2: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Reklámot hallottak.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
2: Most már felébredtünk, állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

Látványos jelenetekből és kiválóan idézhető mondatokból nincs hiány a Gyűrűk ura trilógiában, de mindközül az egyik legtöbbször ismételt, hol volt Gondor, mikor Nyugatvég elesett. Mára nem csak a rajongók szájából hallani, hanem mémesedett is a kérdés. Az viszont biztos, hogy most a Lego egy óriási új szettet készített, amelyből Minasztirit építhetjük meg a kész formában, 59 cm magas, 62 cm széles alkotás, méretaránya hibrid, mikroszkopikus, városi külsőt kombinál, minifigurákhoz passzoló belsővel, például trónteremmel, mindezt 8278 elemből rakhatjuk össze, vagyis kimondottan felnőtteknek szóló, igen részletes és hosszú kikapcsolódást kínáló csomaggal van dolgunk. Feltételezem, hogy az igazán megrögzött Gyűrűk ura, illetve Lego rajongók már lecsaptak rá.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Szék útján. Kezdődik ugyanis az árusok és kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Szék útján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben, este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Átalakítaná a kórházak finanszírozását és működését az Egészségügyi Minisztérium új reformcsomagja, jelentette be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. A tárca szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb egészségügyi reformjáról van szó, amelynek célja, hogy a finanszírozás középpontjába a betegek és a tényleges ellátás kerüljön. Az új rendszerben a kórházak finanszírozása már nem ágyszámhoz, hanem az ellátott betegek számához és az elvégzett szolgáltatásokhoz igazodna. Cseke Attila szerint ezzel megszűnne az a gyakorlat, amely hátrányosan érintette a több beteget ellátó nagyobb teljesítményű kórházakat. A reform része a kórházi struktúrák rugalmasabb átétele és az ágyak megyei szintű újraleosztása is a helyi szükségletek alapján. Emellett csökken a kórházi osztályok létrehozásához szükséges minimális ágyszám. A jelenlegi 25 helyett már 23 ágyjal is létrehozható egy osztály. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerint az új rendszer alapján a kórházak több mint 98%-a kedvezőbb finanszírozásra számíthat 2026-ban. Nikus Ordán államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barna medve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében. Az államfő szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott, és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgáló egyéb megoldások nem elégségesek. A törvény ebben a formában európai szabályokat sérthet, említette az elnök. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy bár a jogszabály tiltja a 2 év alatti bocsokat nevelő anyamedvék kilövését, ennek megszegése esetén nem ír elő szankciókat, és ezzel a törvény már nem minősül kötelező jogi normának, hanem pusztán erkölcsi ajánlássá válik. Nikus Ordán szerint ugyanakkor a 859 példányra vonatkozó országos szintű kvóta jóváhagyása egy digitális vagy valós idejű monitoring rendszer, például a vadgazdálkodási kerületek kezelői és a hatóságok számára egyaránt hozzáférhető adatbázis hiányában lehetetlenné teszi a megszabott felső határ betartását és több példány kilövését tenné lehetővé. Margita megye tanácsa idén 350 ezer lejt különít el az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására. A visszanemtérítendő finanszírozásból képzéseket, megelőző programokat, versenyeket, tapasztalatcseréket, valamint védőfelszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzését lehet fedezni. A pályázatokat június 15-éig lehet benyújtani. Margita megyében jelenleg 65 önkéntes tűzoltó szolgálat működik, ezek jelentős része évről évre pályázik a megyei támogatásokra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra lehet számítani, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, illetve esőzések környezetében a szél is megélénkül. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között tényleg a legjobbak sorakoznak. Laudi Beats, Tame Impala, Freya Sky, Konyha, Steven Sanchez és még sokan mások. Ha kedvük van, tartsanak velem, kávézzunk együtt.

0: 4:10 lesz 3 perc múlva. Szokott ön passziánszozni még a számítógépen, bár az az igazság, hogy nem tudom, hogy a mai Windowsokban létezik-e már. Tény is való, hogy ma van a passziánsz játék nemzeti napja. Ennek a dátumnak is megvan a tökéletes érdekessége, hogyha úgy tetszik, hiszen a Microsoft alapította anno 1990. május 22-én, amikor is megjelent a Windows 3.0. Ebbe pakolták bele először a digitális passziánszt, ugye ez a Solitaire. A játéknak annak idején komoly küldetése volt, nem csak unaloműzőnek szánták, hanem ezen keresztül tanították az embereknek a számítógépes egér használatát, a kattintást, valamint a fogd és vidd, azaz drag and drop mozdulatot.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

A Mozilla szakértői 25 népszerű randi appot vettek górcső alá adatvédelmi szempontból, az eredmény pedig lesújtó. 22 alkalmazás hasalt el a teszteken. A randi appok hemzsegnek egyébként a potenciális veszélyektől, és nem csak arra gondolok, hogy potenciális veszélyes jövőbeli partnerek is tartózkodhatnak egy-egy ilyen randi appon. A legnagyobb baj, hogy ezek az appok szinte minden információt és adatot begyűjtenek, a fotóktól az érdeklődési körökön át egészen a pontos tartózkodási helyig. Ez az adott dömping pedig nem csak kényelmetlen, de egyenesen veszélyes is lehet. A vizsgálat szerint a randi appok 80%-a simán továbbadja vagy eladja adatainkat reklámozó cégeknek. Így könnyen előfordulhat, hogy a randi oldalunk hirtelen tele lesz célzott hirdetésekkel, vagy még rosszabb esetben illetéktelen kezekbe kerülhetnek a privát infóink. De nem csak a hirdetők jelentenek fenyegetést, több app, például a Tinder vagy a Hinge is folyamatosan figyeli a pontos tartózkodási helyet. A Hinge ráadásul még akkor is gyűjti ezeket az adatokat, amikor az app nincs használatban. Nem túl bizalomgerjesztő, igaz? Az adatvédelmi szabályzatok pedig, mintha szándékosan, egy kissé homályosan lennének megfogalmazva. Tele vannak bonyolult jogi szöveggel, amitől a legtöbb felhasználónak elmegy a kedve az olvasástól, így aztán nem csoda, hogy sokaknak fogalmuk sincs róla, valójában mit is okéznak le a beleegyezem gomb megnyomásával. Mindezek tetejében még a mesterséges intelligencia is beszáll a játékba. Ezek a bonyolult algoritmusok ugyanazon az adathalmazon pörögnek, amit mi magunk táplálunk. Aggódhatunk róla, valójában mit is okéznak le a beleegyezem gomb megnyomásával. Aggódhatunk hát joggal, hogy vajon mire használják fel

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. A mai napon még zajlik a pünkösdi vásár. Reggel 8 és este 6 óra között helyi és hagyományos termékek közül válogathat. A pünkösdi kiállításon és vásáron, a Szabadság téren, illetve a promenádon. A mai napon is tart a Hunyadi Napok sorozat. A Csíksomlyói Mária kertben emlékezünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról. A Mártonáron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény a Mártonáron lovas zarándoklak különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Márton Áron idézetek kerültek, és a több mint 400 lovas a hegynyerekben találkozik este 6 órától, ahol Szent Misét celebrál Obermeier Ervin, csíkdelnei származású Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak május 22-én pénteken este 6 órától a hegynyerekben. Pünkösdi jótékonysági gálára kerül sor, a Csíki Anyák Egyesülete is az Agora Alapítvány közös szervezésében a hagyományos jótékonysági koncert helyszíne a Művészetek Háza május 23-án szombaton este 6 órától. Május 23-a szombaton este 8 óra a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét kelti új életre a néptánc gazdag nyelvén a Csíki moziban.
2: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a házi munka gyors elvégzése, a Dedemannál a 3050 wattos Paxton vasaló csak 99 lej 90 bani, valamint a Paxton mixer tállal csak 119 lej. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Környezetünk védelme közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
0: Reklámot hallottak!

0: Az ausztrálok legismertebb üdvöskéje is kapott saját dokumentumfilmet a Netflixen. Kylie címet viseli értelemszerűen a film címe, és érdemes belenézni, főleg, hogyha érdekli, hogy mostanáig miket adott a világnak Kylie Minogue, akit egyszerűen csak az ausztrál jelenségnek becéznek. Digitális zaj helyett analóg nyugalom, miközben a történelem során a túlélésünket, a munkát vagy a védelmet jelentették a mai képernyők mögé izolált világunkban, a háziállatok egy egészen új, kritikus szerepet töltenek be, visszarántanak bennünket a jelenbe. Agyunkat ugyanis nap mint nap algoritmusok és értesítések bombázzák, egy kutya megsimogatása vagy egy macska dorombolása viszont azonnal lekapcsolja a jövő miatti szorongást. A szakemberek szerint az állatok jelenléte komolyabb mentális tuningot jelent, mint bármilyen stresszkezelő applikáció. Kutatások bizonyítják, hogy a közös időtöltés mérhetően csökkenti a vérnyomást, lassítja a szívritmust és biológiai szinten, a boldogsághormonok által semlegesíti a stresszt. Ráadásul az állati kapcsolat tiszta és őszinte, belőlük teljesen hiányzik az emberi kapcsolatokra új jellemző manipuláció vagy kétszínűség. A pszichológusok szerint egyébként az állatokhoz való viszonyunk a karakterünk valódi lakmuszpapírja. Az, hogy valaki hogyan bánik az élőlényekkel, a személyiség és a jellem legfontosabb fokmérője. Ha meg akarunk ismerni egy embert, legyen az egy leendő üzleti partner, randi partner vagy éppenséggel egy politikus, egyszerűen csak figyeljük meg, hogyan viszonyul például az állatokhoz. A rohanó mindennapokban, amikor a szomszédok mellett is csak elrohanunk, a házi kedvencek jelentik a folytonosság horgonyát. Este, amikor hazaérünk, őket nem érdekli az e-mail fiók vagy a tőzsde állása. Nekik csak az számít, hogy a gazdi végre otthon van.
1: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFan fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: sorlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, míg Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

A dal, ami mindent megváltoztatott, és az EDM-et a fősodorba emelte, azaz a mainstreambe került, az Electronic Dance Music gyűjtő fogalommal jelölt sok-sok dal 2011-ből szólt, Avicii és a Levels. A klub történelem legmeghatározóbb és legikonikusabb EDM daljai közül válogatok, korszakok és stílusok szerint csoportosítva, és bízom benne, hogy előbb-utóbb megembereli magát az időjárás, és ennek hallatán, vagy ennek következményeként a nap is előbukkan, már csak azért is, mert elszégyelik magukat a felhők és elkotródnak. Szeretném, ha így lenne, de valószínűleg egyelőre nem így lesz. A svéd trió, amely érzelmes stadion robbantó mesterművet adott a világnak, nem más, mint a Swedish House Mafia. A folytatásban a vokálokat John Martin énekli, a dal címe pedig a Don't You Worry Child 2012-ből. Előtte azonban, ha már a felhőket mint olyan emlegettem, érkezik Darude és a Sandstorm 2000-ből.

0: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai tök kilója 5,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Lackó, te milyen jó festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: 3 perc maradt hátra, 10 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Swedish House Mafia featuring John Martin, valamint a Don't You Worry Child 2012-ből. A kotyogónak ezt az óráját a nyári szabadság és a pörgős dallamok tökéletes fúziójával zárjuk. Calvin Harris érkezik a Summerrel, rögtön utána pedig a következő órában a hosszú lábú pókokról is beszélni fogunk, illetve azok hasznosságáról a lakásban.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Átalakítaná a kórházak finanszírozását és működését az egészségügyi minisztérium új reformcsomagja, jelentette be Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. A tárca szerint az elmúlt évek egyik legfontosabb egészségügyi reformjáról van szó, amelynek célja, hogy a finanszírozás középpontjába a betegek és a tényleges ellátás kerüljön. Az új rendszerben a kórházak finanszírozása már nem ágyszámhoz, hanem az ellátott betegek számához és az elvégzett szolgáltatásokhoz igazodna. Cseke Attila szerint ezzel megszűnne az a gyakorlat, amely hátrányosan érintette a több beteget ellátó nagyobb teljesítményű kórházakat. A reform része a kórházi struktúrák rugalmasabb átétele és az ágyak megyei szintű újraleosztása is a helyi szükségletek alapján. Emellett csökken a kórházi osztályok létrehozásához szükséges minimális ágyszám. A jelenlegi 25 helyett már 23 ágyjal is létrehozható egy osztály. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerint az új rendszer alapján a kórházak több mint 98%-a kedvező finanszírozásra számíthat 2026-ban. Nikus Ordán államelnök csütörtökön megtámadta az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely szerint idén országos szinten 859 barna medve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében. Az államfő szerint a megelőző célú kilövési kvóta aránytalan intézkedésnek minősülhet, ha nem bizonyítható tudományosan, hogy a barna medve populációja túlszaporodott, és hogy az ökológiai egyensúly és a lakosság biztonságának fenntartására szolgáló egyéb megoldások nem elégségesek. A törvény ebben a formában európai szabályokat sérthet, említette az elnök. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy bár a jogszabály tiltja a 2 év alatti bocsokat nevelő anyamedvék kilövését, ennek megszegése esetén nem ír elő szankciókat, és ezzel a törvény már nem minősül kötelező jogi normának, hanem pusztán erkölcsi ajánlássá válik. Nikus Ordán szerint ugyanakkor a 859 példányra vonatkozó országos szintű kvóta jóváhagyása, egy digitális vagy valós idejű monitoring rendszer, például a vadgazdálkodási kerületek kezelői és a hatóságok számára egyaránt hozzáférhető adatbázis hiányában lehetetlenné teszi a megszabott felső határ betartását és több példány kilövését tenné lehetővé. Hargita megye tanácsa idén 350 ezer lejt különít el az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására. A visszanemtérítendő finanszírozásból képzéseket, megelőző programokat, versenyeket, tapasztalatcseréket, valamint védőfelszerelések és tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzését lehet fedezni. A pályázatokat június 15-éig lehet benyújtani. Hargita megyében jelenleg 65 önkéntes tűzoltó szolgálat működik, ezek jelentős része évről évre pályázik a megyei támogatásokra. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárásra lehet számítani, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben, illetve esőzések környezetében a szél is megélénkül. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm önöket Fülix zenékkel. Továbbra is a nagy elektronikus zenei klasszikusok uralják nálunk az étert, illetve uralják a pókok is, de ez már csak szóban. Azt mondják, hogy ha a hosszú lábú pókok megjelennek a lakásban, az bizony csak jót jelent.

Bár a legtöbben ösztönösen szabadulnának a hosszú lábú póktól, valójában igen hasznos szereplője lehet a lakás természetes egyensúlyának. Bizony, sokan azonnal megijednek tőle, pedig a hosszú lábú pók jelenléte az otthonban nem feltétlenül jelent rossz hírt, ha csak ki nem ver a frász tőle. Ennek az ízelt lábúnak a jelenléte ugyanis többnyire kifejezetten pozitív dolgot jelezhet az otthoni környezetről. A hosszú lábú pókok, azaz a házi kaszáspók, jellemzően a nyugodt, párásabb, kevésbé bolygatott helyeket keresi magának. Csendben meghúzódik, és közben olyan apró rovarokat is elfogyaszt, amelyek sokkal több bosszúságot okoznának a mindennapokban. Segítenek kordában tartani például a szúnyogokat, apró legyeket, hangyákat vagy molyokat. A hosszú lábú pók tehát nem betolakodóként, hanem inkább egy apró természetes segítőként is felfogható, egyáltalán nem jelent veszélyt az emberre. A megjelenésük nem feltétlenül a kosz vagy az elhanyagolt takarítás jele. Sokkal inkább arról van szó, hogy találtak egy csendes, zavartalan zugot, ahol megtelepedhetnek. Ha tehát sok jelenik meg belőlük, az arra is utal, hogy a lakásban több a számukra táplálékot jelentő rovar. És hogyha esetleg mégsem szeretnéd bent látni a hosszú lábú kaszáspókot, hogy zavar a jelenléte, érdemes kíméletesen eltávolítani. Egy pohárral és egy kis papírlappal könnyen ki lehet vinni az erkélyre, az udvarra vagy a kertbe. Nálam egy lakik az erkélyen, és egy lakik a konyhában. Egyiket sem bántom, jól megférünk egymással.

sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: És közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. Ma még zajlik a pünkösdi vásár, egészen este 6 óráig helyi és hagyományos termékek közül válogathatnak a Szabadság téren és a promenádon. A mai napig még mindig tart a Hunyadi Napok sorozat, május 22-én a Csíksomlyói Mária kertben emlékezünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról. Márton Áron lovas a zarándok Laca, a Márton Áron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Márton Áron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától Szent Misét celebrál Obermayer Ervin, csíkdelnei származású, Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak ma este 6 órától a hegynyerekbe. A pünkösdi jótékonysági gálára május 23-án szombaton este 6 órától kerül sor a Művészetek Házában, a Csíki Anyák Egyesülete, valamint az Agora Alapítvány szervezésében. Május 23-án szombaton este 8 órától a Csíki moziban látható a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét új életre keltő néptánc előadása. A pünkösdi búcsú idején idén is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyon, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. Városi események, táncelőadások, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a következő napokban.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: A héten ünnepelte 79. születésnapját, belépett a 80. életévébe. Cher, ez volt a klasszikus a 95-ös esztendőből, Walking in Memphis. Egyébként a vasárnapesti fonotékában egy jó kis koncertválogatást készítettem elő Chertől, úgyhogy aki szereti a jó, igazán igényes popzenét, azt várom nagy-nagy szeretettel vasárnap este 8 órától a fonotékában, méghozzá Cherrel. A folytatásban az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt a Kutyogóban, Cherish featuring Young Jack, és érkezik a Killa néhány percen belül.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a fürdőszoba valódi pihenőtérre alakítása, a Dedemannál a Target Card előlappal és tartozék szerkezettel 775, valamint az 50x120 cm-es fürdőszobai radiátor csak 149 lei. Dedemann segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Mackó, te milyen jól festesz?
4: Vakolok, főnök, de kösz.
3: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
4: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
5: Reklámot hallottak.

0: Legendary volt Bon Jovi, 3:40 múlt 3 perccel. Az az igazság, hogy az időjárás most már valamerre tényleg összeszedhetné magát, nem másért, de kezdett egy kicsit sok lenni ebből a szürkeségből. A hőmérsékleti értékek sem sokat változtak, mindössze 17 fokot mérnek Csíkszeredában, és hogyha figyelembe veszem, hogy elég élénk a szél, lehet, hogy ebből ennyit nem is lehet érezni. 21 fokig emelkedhet egyébként a csúcsérték a mai napon, és ernyő mindenképp kell.
1: Minden sláger
2: nálunk szól.
3: Sziasztok!
4: Mi vagyunk a New Level Empire.
1: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
1: Fun FM Rádió.
6: Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Európai Bizottság csütörtökön aláírta a Romániának nyújtott safe hitelről szóló megállapodást. A dokumentumot román részről korábban Alexandru Nazare látta el kézjegyével. A megállapodás értelmében Románia 16,68 milliárd euró kedvezményes hitelhez jut védelmi és biztonsági fejlesztésekre. Ez a második legnagyobb országkeret az Európai Unióban Lengyelország után. A forrásokat többek között haderő fejlesztésre, katonai technológiára, infrastruktúrára és stratégiai közlekedési beruházásokra fordítják. Az első részletet 2026. októberétől lehet lehívni, a teljes összeget pedig 2030 végéig használhatja fel Románia. Szállítást szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Hargita megyei sérültek egyesülete azoknak a mozgáskorlátozott embereknek, akik részt vennének az ünnepi szentmisén. A különjárat szombaton reggel 8 órakor indul a csíktaplocai szépvízi útkereszteződéstől a Nagymező utca lezárása után, és közvetlenül a szentmise helyszínére viszi az érintetteket. A visszaszállítást a szertartás befejezését követően biztosítják ugyanarra a helyszínre. További információ a 0744 146 479-es telefonszámon kérhető. Területrendezési munkálatokkal elkezdődött a csíkszeredai Tudor negyedben, a Pacsirta sétány és a Fenyő utca találkozása mögötti területen egy újabb penny áruház építése, értesült a Hargita Népe napilap. Az önkormányzat még tavaly év elején döntött arról, hogy a területet ideiglenesen a munkálatok idejére átadja a penny üzletláncot működtető német vállalatcsoportnak egy új körforgalom, gépjármű és gyalogos bejáró, parkoló és zöldövezet kialakítása céljából. Ezt az infrastruktúra bővítést az üzletlánc vállalta és saját költségén fogja elvégezni. A területátadás ideiglenes, a Városi Tanács ugyanúgy járt el néhány éve a Nest bevásárló központ esetében is. Amint befejezik a beruházást, a terület visszakerül az önkormányzathoz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett borongós, a későbbiekben csapadékos időjárásra kell számítani, záporok alakulnak ki a térségben. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20-21 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindannyiuknak. Ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjaival.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számít a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM Rádióban.
2: Jelentős mennyiségű csapadékra és szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat. Eszerint szombat estig az ország központi déli és keleti területein a fokozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért záporokra és jégesőre is számítani kell. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25 helyenként a 40 litert négyzetméterenként. Keleten és délkeleten, valamint helyenként nyugaton és az ország központi régiójában időszakosan felerősödhet a szél. 45-55 km/órás, a hegyekben 60-90 km/órás széllökések várhatók.
1: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.
3: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene!
3: Fun FM.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homoródremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

Kettőtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. Ma még zajlik a pünkösdi vásár, egészen este 6 óráig helyi és hagyományos termékek közül válogathatnak a Szabadság téren és a promenádon. A mai napig még mindig tart a Hunyadi Napok sorozat, május 22-én a Csíksomlyói Mária kertben emlékezünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról. Mártonáron lovas a zarándok Laca, a Mártonáron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Mártonáron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától Szent Misét celebrál Overmeyer Ervin, csíkdelnei származású, Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak ma este 6 órától a hegynyerekbe. A pünkösdi jótékonysági gálára május 23-án szombaton este 6 órától kerül sor a Művészetek Házában, a Csíki Anyák Egyesülete, valamint az Agora Alapítvány szervezésében. Május 23-án szombaton este 8 órától a Csíki moziban látható a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét új életre keltő néptánc előadása. A pünkösdi búcsú idején idén is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyon, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. Városi események, táncelőadások, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a napokban.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Egy kis patat.

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Ők voltak a Sugar Loaf, ez volt a Hajnalig még van idő. Mindössze 5 perc maradt hátra déli 12 óráig. Érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Nekem pedig búcsúznom kell lévén, hogy nyakunkon a hétvége. Szerencsére tenném hozzá. Szép pünkösdi ünnepet kívánok mindenkinek, vigyázzunk magunkra és egymásra. Ne feledjék, egy jó vízhatlan cipő, esőkabát és kalap a nap ellen mind kellhet a holnapi nap folyamán fent a csíksomlyói nyerekben. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg a kísérő programokról sem. Legközelebb velem holnap este 6 órától találkozhatnak a Művészetek Házában, arról pünkösdi koncertjén, vagy pünkösdi gáláján, hogyha úgy tetszik. Ez természetesen megint egy ilyen jótékonysági gála, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit. Búcsúzom, Candy Stetson, Hallelujah Anyway, ez lesz az utolsó a mai kotyogóban. Rögtön utána pedig hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Tartalmas hétvégét kívánok mindannyiunknak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Európai Bizottság csütörtökön aláírta a Romániának nyújtott safe hitelről szóló megállapodást. A dokumentumot román részről korábban Alexandru Nazare látta el kézjegyével. A megállapodás értelmében Románia 16,68 milliárd euró kedvezményes hitelhez jut védelmi és biztonsági fejlesztésekre. Ez a második legnagyobb országkeret az Európai Unióban Lengyelország után. A forrásokat többek között haderő fejlesztésre, katonai technológiára, infrastruktúrára és stratégiai közlekedési beruházásokra fordítják. Az első részletet 2026 októberétől lehet lehívni, a teljes összeget pedig 2030 végéig használhatja fel Románia. Szállítást szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Hargita megyei sérültek egyesülete azoknak a mozgáskorlátozott embereknek, akik részt vennének az ünnepi szentmisén. A különjárat szombaton reggel 8 órakor indul a csíktaplocai szépvízi útkereszteződéstől a Nagymező utca lezárása után, és közvetlenül a szentmise helyszínére viszi az érintetteket. A visszaszállítást a szertartás befejezését követően biztosítják ugyanarra a helyszínre. További információ a 0744 146 479-es telefonszámon kérhető. Területrendezési munkálatokkal elkezdődött a csíkszeredai Tudor negyedben, a Pacsirta sétány és a Fenyő utca találkozása mögötti területen egy újabb Penny áruház építése, értesült a Hargita Népen apilap. Az önkormányzat még tavaly év elején döntött arról, hogy a területet ideiglenesen a munkálatok idejére átadja a Penny üzletláncot működtető német vállalatcsoportnak egy új körforgalom, gépjármű és gyalogos bejáró, parkoló és zöldövezet kialakítása céljából. Ezt az infrastruktúra bővítést az üzletlánc vállalta és saját költségén fogja elvégezni. A területátadás ideiglenes, a Városi Tanács ugyanúgy járt el néhány éve a Nest bevásárló központ esetében is. Amint befejezik a beruházást, a terület visszakerül az önkormányzathoz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett borongós, a későbbiekben csapadékos időjárásra kell számítani, záporok alakulnak ki a térségben. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20-21 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

0: Jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffett tájig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csivából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csivából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, még Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az Európai Bizottság csütörtökön aláírta a Romániának nyújtott safe hitelről szóló megállapodást. A dokumentumot román részről korábban Alexandru Nazare látta el kézjegyével. A megállapodás értelmében Románia 16,68 milliárd euró kedvezményes hitelhez jut védelmi és biztonsági fejlesztésekre. Ez a második legnagyobb országkeret az Európai Unióban Lengyelország után. A forrásokat többek között haderő fejlesztésre, katonai technológiára, infrastruktúrára és stratégiai közlekedési beruházásokra fordítják. Az első részletet 2026 októberétől lehet lehívni, a teljes összeget pedig 2030 végéig használhatja fel Románia. Szállítást szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Hargita megyei sérültek egyesülete azoknak a mozgáskorlátozott embereknek, akik részt vennének az ünnepi szentmisén. A különjárat szombaton reggel 8 órakor indul a csíktaplocai szépvízi útkereszteződéstől a Nagymező utca lezárása után, és közvetlenül a szentmise helyszínére viszi az érintetteket. A visszaszállítást a szertartás befejezését követően biztosítják ugyanarra a helyszínre. További információ a 0744 146 479-es telefonszámon kérhető. Területrendezési munkálatokkal elkezdődött a csíkszeredai Tudornegyedben, a Pacsirta sétány és a Fenyő utca találkozása mögötti területen egy újabb peniáruház építése, értesült a Hargita Népe napilap. Az önkormányzat még tavaly év elején döntött arról, hogy a területet ideiglenesen a munkálatok idejére átadja a Peni üzletláncot működtető német vállalatcsoportnak egy új körforgalom, gépjármű és gyalogos bejáró, parkoló és zöldövezet kialakítása céljából. Ezt az infrastruktúra bővítést az üzletlánc vállalta és saját költségén fogja elvégezni. A területátadás ideiglenes, a városi tanács ugyanúgy járt el néhány éve a NEST bevásárló központ esetében is. Amint befejezik a beruházást, a terület visszakerül az önkormányzathoz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett borongós, a későbbiekben csapadékos időjárásra kell számítani. Záporok alakulnak ki a térségben. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20-21 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a Modern és Megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
4: Reklámot hallottak!

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Székútján. Kezdődik ugyanis az árusok és kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Székútján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben, este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Már tilos parkolni a Székútján, zajlik a kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Székútján, amely vasárnap délután 4-ig marad érvényben. Este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közötti szakaszt. Pénteken este 10 órától, szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani. Ezekre a területekre csak engedéllyel lehet behajtani. Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. Szállítást szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Hargita megyei sérültek egyesülete azoknak a mozgáskorlátozott embereknek, akik részt vennének az ünnepi szentmisén. A különjárat szombaton reggel 8 órakor indul a csíktaplocai szépvízi útkereszteződéstől a Nagymező utca lezárása után, és közvetlenül a szentmise helyszínére viszi az érintetteket. A visszaszállítást a szertartás befejezését követően biztosítják ugyanarra a helyszínre. További információ a 0744 146 479-es telefonszámon kérhető. A pünkösdi búcsúra Csíkszeredába délről érkezőknek azt ajánlják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet, a 4 sávos út ezért 2 sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök. A Szentlélek felől érkezők számára azt javasolják, hogy a Megyei út mentén hagyják járműveiket egészen a város bejáratáig. A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára. Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a csíkcsomortáni, csíkpálfalvi és csíkdelnei, mezei és megyei utak mentén is lehetőség van parkolásra. A különböző településekről szekerekkel érkezőket a szervezők arra kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják. A menasági irányból érkezők Kígyóspusztán, a Csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban, a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen. Réteges öltözetet, kényelmes cipőt és elegendő folyadékot ajánlanak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra érkezőknek a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szakemberei, akik a búcsú idején a helyszínen is biztosítják a sürgősségi egészségügyi ellátást. A katasztrófavédelmi felügyelőség sátrai, a Hargita megyei mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai szintén jelen lesznek a helyszínen. A szakemberek arra kérik a zarándokokat, hogy az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözzenek, vigyenek magukkal esőkabátot, de a nap ellen kalapot is, választanak kényelmes cipőt, sport vagy túracipő viselése ajánlott, a szandál vagy a csúszós talpú lábbeli könnyen balesetveszélyessé válhat a meredekebb szakaszokon. A krónikus betegséggel élőknek ajánlott magukkal vinniük a szükséges gyógyszereket, emellett minden résztvevő számára nélkülözhetetlen a megfelelő folyadék és élelmiszer utánpótlás. Az ortopéd orvosok arra kérik a búcsúra érkezőket, hogy lehetőség szerint a kijelölt útvonalakat használják, és kerüljék a füves ösvényeket, különösen esős idő esetén, amikor a talaj csúszóssá válhat. Emellett javasolják, hogy a helyszínre érkezők előre tájékozódjanak a mentőpontok elhelyezkedéséről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz, de a továbbiakban is borongós marad az időjárás. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21-22 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége időjárását tekintve javarészt megritkul a gomoly felhőzet, száraz napos időjárásra lehet számítani, nő a napos órák száma, a gomoly felhőzet azonban helyenként zavarhatja majd a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-11 fokig csökken, a csúcsérték 20-24 fok között alakul.
0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándék alapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándék alapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a az ízletekben.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
4: Nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fan FM.

0: ha zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Ez a 84.6.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. Ma még zajlik a pünkösdi vásár, egészen este 6 óráig helyi és hagyományos termékek közül válogathatnak a Szabadság téren és a promenádon. A mai napig még mindig tart a Hunyadi Napok sorozat, május 22-én a Csíksomlyói Mária kertben emlékezünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról. Mártonáron lovas a Zarándok Laca, a Mártonáron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Mártonáron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától Szent Misét celebrál Overmeyer Ervin, csíkdelnei származású, Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak ma este 6 órától a hegynyerekbe. A pünkösdi jótékonysági gálára május 23-án szombaton este 6 órától kerül sor a Művészetek Házában, a Csíki Anyák Egyesülete, valamint az Agora Alapítvány szervezésében. Május 23-án szombaton este 8 órától a Csíki Moziban látható a Hargita Együttes Toldi Miklós jelképes történetét új életre keltő néptánc előadása. A pünkösdi búcsú idején idén is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyon, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. Városi események, táncelőadások, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a napokban.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Már tilos parkolni a Székútján, zajlik a kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Székútján, amely vasárnap délután 4-ig marad érvényben. Este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közötti szakaszt. Pénteken este 10 órától, szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani. Ezekre a területekre csak engedéllyel lehet behajtani. Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. Szállítást szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Hargita megyei sérültek egyesülete azoknak a mozgáskorlátozott embereknek, akik részt vennének az ünnepi szentmisén. A különjárat szombaton reggel 8 órakor indul a csíktaplocai Szépvízi útkereszteződéstől a Nagymező utca lezárása után, és közvetlenül a szentmise helyszínére viszi az érintetteket. A visszaszállítást a szertartás befejezését követően biztosítják ugyanarra a helyszínre. További információ a 0744 146 479-es telefonszámon kérhető. A pünkösdi búcsúra Csíkszeredába délről érkezőknek azt ajánlják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet. A 4-sávos út ezért 2 sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök. A Szentlélek felől érkezők számára azt javasolják, hogy a Megyei út mentén hagyják járműveiket egészen a város bejáratáig. A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok is. Hot and dangerous, if you're one of us, then roll with us, 'cause we make the hipsters fall in love when we got our hot pants on and up, and yes,

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
1: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben a 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 9,99 bani, a 250 g-os Bellarum dekkafeinátó koffeinmentes őrölt kávé 2 vásárlás esetén 11,89 bani darabja, és a mangó darabja 4,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit.
1: Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit.
0: Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllű kések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként. A

0: Magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 kilométert is.
1: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, míg Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Már tilos parkolni a Székútján, zajlik a kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Székútján, amely vasárnap délután 4-ig marad érvényben. Este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közötti szakaszt. Pénteken este 10 órától, szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani. Ezekre a területekre csak engedéllyel lehet behajtani. Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. Szállítást szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Hargita megyei sérültek egyesülete azoknak a mozgáskorlátozott embereknek, akik részt vennének az ünnepi szentmisén. A különjárat szombaton reggel 8 órakor indul a csíktaplocai szépvízi útkereszteződéstől a Nagymező utca lezárása után, és közvetlenül a szentmise helyszínére viszi az érintetteket. A visszaszállítást a szertartás befejezését követően biztosítják ugyanarra a helyszínre. További információ a 0744 146 479-es telefonszámon kérhető. A pünkösdi búcsúra Csíkszeredába délről érkezőknek azt ajánlják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet, a 4-sávos út ezért 2 sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök. A Szentlélek felől érkezők számára azt javasolják, hogy a Megyei út mentén hagyják járműveiket egészen a város bejáratáig. A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára. Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a csíkcsomortáni, csíkpálfalvi és csíkdelnei, mezei és megyei utak mentén is lehetőség van parkolásra. A különböző településekről szekerekkel érkezőket a szervezők arra kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják. A menasági irányból érkezők Kígyóspusztán, a Csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban, a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen. Réteges öltözetet, kényelmes cipőt és elegendő folyadékot ajánlanak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra érkezőknek a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szakemberei, akik a búcsú idején a helyszínen is biztosítják a sürgősségi egészségügyi ellátást. A katasztrófavédelmi felügyelőség sátrai, a Hargita megyei mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai szintén jelen lesznek a helyszínen. A szakemberek arra kérik a zarándokokat, hogy az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözzenek, vigyenek magukkal esőkabátot, de a nap ellen kalapot is, választanak kényelmes cipőt, sport vagy túracipő viselése ajánlott, a szandál vagy a csúszós talpú lábbeli könnyen balesetveszélyessé válhat a meredekebb szakaszokon. A krónikus betegséggel élőknek ajánlott magukkal vinniük a szükséges gyógyszereket, emellett minden résztvevő számára nélkülözhetetlen a megfelelő folyadék és élelmiszer utánpótlás. Az ortopéd orvosok arra kérik a búcsúra érkezőket, hogy lehetőség szerint a kijelölt útvonalakat használják, és kerüljék a füves ösvényeket, különösen esős idő esetén, amikor a talaj csúszóssá válhat. Emellett javasolják, hogy a helyszínre érkezők előre tájékozódjanak a mentőpontok elhelyezkedéséről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz, de a továbbiakban is borongós marad az időjárás. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21-22 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége időjárását tekintve javarészt megritkul a gomoly felhőzet, száraz napos időjárásra lehet számítani, nő a napos órák száma, a gomoly felhőzet azonban helyenként zavarhatja majd a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-11 fokig csökken, a csúcsérték 20-24 fok között alakul.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben a 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 9,99 bani. A 250 g-os Bellarum dekkafeinátó koffeinmentes őrölt kávé kettő vásárlás esetén 11,89 bani darabja, és a mangó darabja 4,99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri. Minerva,
2: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
6: Reclamot hallottak.
7: Mr. Foyer, I'm ready for you. Follow me, please. So, how can I help you today?

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Útinfó.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobb.

0: Mackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Reklámot hallottak.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a Székútján. Kezdődik ugyanis az árusok és kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Székútján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben, este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kályoni János Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rend szerint készülnek. Mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak, a szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Már tilos parkolni a Szék útján, zajlik a kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a Szék útján, amely vasárnap délután 4-ig marad érvényben. Este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kájoni János, Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közötti szakaszt. Pénteken este 10 órától, szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet behajtani. Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csibából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csibából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, míg Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik. Szállítást szervez a csíksomlyói pünkösdi búcsúra a Hargita megyei sérültek egyesülete, azoknak a mozgáskorlátozott embereknek, akik részt vennének az ünnepi szentmisén. A különjárat szombaton reggel 8 órakor indul a csíktaplocai Szépvízi útkereszteződéstől, a Nagymező utca lezárása után, és közvetlenül a szentmise helyszínére viszi az érintetteket. A visszaszállítást a szertartás befejezését követően biztosítják ugyanarra a helyszínre. További információ a 0744 146 479-es telefonszámon kérhető. A pünkösdi búcsúra Csíkszeredába délről érkezőknek azt ajánlják, hogy a Brassói út mentén keressenek parkolóhelyet, a 4 sávos út ezért 2 sávra szűkül. Az autóbuszokat is ott állítják félre a rendőrök. A Szentlélek felől érkezők számára azt javasolják, hogy a Megyei út mentén hagyják járműveiket egészen a város bejáratáig. A nyugati irányból érkezők számára a vasúti síneken túli övezeteket nyitják meg parkolásra, elsősorban autóbuszok és személyautók számára. Az észak felől érkezőknek a város külső részén lévő nagy parkolókat ajánlják, ugyanakkor a csíkcsomortáni, csíkpálfalvi és csíkdelnei, mezei és megyei utak mentén is lehetőség van parkolásra. A különböző településekről szekerekkel érkezőket a szervezők arra kérik, hogy a szekereket a kijelölt helyeken hagyják. A menasági irányból érkezők Kígyóspusztán, a Csíkszentkirályi irányból érkezők Csíkcsomortánban, a délről érkezők pedig a tejgyár melletti kijelölt területen. Réteges öltözetet, kényelmes cipőt és elegendő folyadékot ajánlanak a csíksomlyói pünkösdi búcsúra érkezőknek a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szakemberei, akik a búcsú idején a helyszínen is biztosítják a sürgősségi egészségügyi ellátást. A katasztrófavédelmi felügyelőség sátrai, a Hargita megyei mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai szintén jelen lesznek a helyszínen. A szakemberek arra kérik a zarándokokat, hogy az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözzenek, vigyenek magukkal esőkabátot, de a nap ellen kalapot is, választanak kényelmes cipőt, sport vagy túracipő viselése ajánlott, a szandál vagy a csúszós talpú lábbeli könnyen balesetveszélyessé válhat a meredekebb szakaszokon. A krónikus betegséggel élőknek ajánlott magukkal vinniük a szükséges gyógyszereket, emellett minden résztvevő számára nélkülözhetetlen a megfelelő folyadék és élelmiszer utánpótlás. Az ortopéd orvosok arra kérik a búcsúra érkezőket, hogy lehetőség szerint a kijelölt útvonalakat használják, és kerüljék a füves ösvényeket, különösen esős idő esetén, amikor a talaj csúszóssá válhat. Emellett javasolják, hogy a helyszínre érkezők előre tájékozódjanak a mentőpontok elhelyezkedéséről. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett javarészt száraz, de a továbbiakban is borongós marad az időjárás. Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21-22 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége időjárását tekintve javarészt megritkul a gomoly felhőzet, száraz napos időjárásra lehet számítani, nő a napos órák száma, a gomoly felhőzet azonban helyenként zavarhatja majd a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-11 fokig csökken, a csúcsérték 20-24 fok között alakul.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágereik közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.

0: figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Reklámot hallottak.
5: Mindent a fülnek. FM 87.6. Csíkszereda.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllű kések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.
2: Mondd, hányadik vagyok a sorban?

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Színes, kulturális és közösségi programok várják a pünkösdi időszakban az érdeklődőket. Ma még zajlik a pünkösdi vásár, egészen este 6 óráig helyi és hagyományos termékek közül válogathatnak a Szabadság téren és a promenádon. A mai napig még mindig tart a Hunyadi Napok sorozat, május 22-én a Csíksomlyói Mária kertben emlékezünk meg a kereszténység védelmezőjéről, Hunyadi Jánosról. Mártonáron lovas a Zarándok Laca, a Mártonáron 130 emlékév jegyében az idei rendezvény különleges lelki és közösségi élményt kínál. Az imaszalagokra Mártonáron idézetek kerültek, a több mint 400 lovas pedig a hegynyerekben találkozik, ahol este 6 órától Szent Misét celebrál Overmeyer Ervin, csíkdelnei származású, Imecsfalván szolgáló atya. Nem csak a lovasokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várnak ma este 6 órától a hegynyerekbe. A pünkösdi jótékonysági gálára május 23-án szombaton este 6 órától kerül sor a Művészetek Házában, a Csíki Anyák Egyesülete, valamint az Agora Alapítvány szervezésében. Május 23-án szombaton este 8 órától a Csíki moziban látható a Hargita együttes Toldi Miklós jelképes történetét új életre keltő néptánc előadása. A pünkösdi búcsú idején idén is találkozhatnak a Román Posta standjával Csíksomlyon, ahol ingyenesen küldhetnek kézzel írt képeslapot szeretteiknek a világ bármely pontjára. Az idei különlegesség, hogy a képeslapok és a plakátok digitális élménnyel is életre kelnek. Városi események, táncelőadások, jótékonysági koncert és családi programok közül válogathatunk a napokban.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM.

0: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Fun FM. Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfelel.

0: torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Különjáratokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csivából, Hargita fürdőről, Zsögött fürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csivából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargita fürdőről 9-kor, míg Zsögött fürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögött fürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

lemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: szevasz!
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
2: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Az ország legtöbb régiójában légköri instabilitásra, jelentős csapadékmennyiségre és a szél erősödésére kell számítani szombat reggelig, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Főként a keleti ország részben lesz fokozott a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is kialakul. A lehulló csapadékmennyiség elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves széllökések várhatók elsősorban a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.
2: Nem

0: messze vagy rég.
1: Mert a magyar zene jó, magyar zenék órája.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Útlezárások lesznek a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején. A szervezők idén is a tavalyi forgalmi rendszerint készülnek, mivel több százezer zarándok érkezésére számítanak. A szervezők arra kérnek, lehetőleg gyalogosan közelítsük meg a csíksomlyói nyerget. Pénteken délelőtt 10 órától már tilos lesz parkolni a székútján. Kezdődik ugyanis az árusok és kiszolgáló egységek berendezése. Pénteken este 10 órától teljes útlezárás lép életbe a székútján, amely vasárnap délután 4 óráig marad érvényben. Este 7 óráig részleges korlátozásra kell számítani. A teljes útlezárás érinti a Kissomjó, Nagymező, Kájoni János, Taploca, Nagyrét, Mártonáron utcát, a Hunyadi János utca temető melletti szakaszát, a Haladás és Kertészek utcát, valamint a Nagyrét és a Lukoil benzinkút közti szakaszt. Pénteken este 10 órától szombaton este 6 óráig teljes útlezárásra kell számítani, ezekre a területekre csak engedéllyel lehet majd behajtani.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Külön járatokkal és ideiglenes menetrenddel segíti a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején a Csíki Transz. Csivából, Hargitafürdőről, Zsögötfürdőről és Széchenyből is indulnak járatok, amelyek a búcsú idején a buszállomásig, illetve vissza közlekednek. Csivából 9, 10 és 11 órakor indul járat a buszállomásig, Hargitafürdőről 9-kor, míg Zsögötfürdő és Széchenyi irányából szintén sűrített közlekedést biztosítanak a délelőtti és a délutáni órákban. A Zsögötfürdőről induló buszjáratok kivételével a többi jármű a megszokott útvonalon közlekedik.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Szóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Európa. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek legjobb dalai. Csak a legjobb.

0: something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai, csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. 2 órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Ki 2 órában.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: One FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station.

0: mindent a szülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM. Check this and dance.

0: Főleg zene.
1: Megállás nélkül.
2: Fun FM.
3: Check this.
2: Check this and dance.
4: What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: lent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM. Check this. Check this and dance.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új